0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trend.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. It is 90s, 2000s music radio.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: It is 90s, 2000s music radio.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: Ez még mindig a Super DJ Rádió.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenéd.

0: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Just get on down. So funky. Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zenélünk.

0: top of Enrique Iglesias.
1: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
2: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.
3: Edzen nekem.
4: Edzen nekem. És egy rádió. Nekünk.
5: Ez...

időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26 Jakab Szállás, Hotel Aero.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Maradj már!
1: Ja ne!
0: Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked szeretnék.
1: And it goes a little something like this. Something like this.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.
1: Check the sound around and let the speaker pound.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu. Can't touch this. Can't touch this.

ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Radio.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Zsoltit halljátok. És hát tudjátok, hogy keddenként én jövök hozzátok mindig 20 órától egészen 22 óráig hozom nektek a 90-es évek nagyszerű slágerzenét, vagy akár éppenséggel a legkeményebb, a Power 90-es meg a mixeket. Na de úgy döntöttem, hogy ma este nem kemény zenéket hozok nektek, hanem inkább kellemes muzsikákat, és ugye mindig valami feldolgozással dicsekszem nektek, de most nem. Most inkább az eredeti verziókat válogattam, és ugye ehhez nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és azt mondom nektek, hogy gyertek, csatlakozzatok hozzánk a Viberünkre, és hát mondom is a számot, 36 70 45 95 99, és a vége 5-ös. Tehát itt megtehetitek, hogy rám írtok és kéritek mondjuk kedvenc zenéteket, amit én nagyon-nagyon szívesen le fogok játszani, főleg, hogyha a 90-es évekhez mondjuk kötődik, vagy akkor jelent meg, vagy csak akkor jelent meg, most feldolgozták, nem számít, tehát nagyon-nagyon fél vagyok fegyverkezve a 90-es évekbeli zenékkel is egyébként. És hát ugye Isa István barátom már írta is, hogy gyönyörű estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örül, hogy itt vagy, már vártunk. Hát István, én is örülök, hogy ti mindig itt vagytok, mert tudom, hogy ti a zenét nagyon szeretitek, sőt, mi több, a jó zenét. És hát ugye Fater barátom is itt van, aki azt írja, szép estét, Zsolti, jó rádiózást mindenkinek, aki itt van a szuperen. Hát Fater, nagyon szépen köszönjük, én is nagyon jó zenehallgatást kívánok neked, neked is, meg hát mindenkinek, és örülök, hogy itt vagy, mert te is egy nagyon-nagyon egy ilyen zeneileg nagyon-nagyon fejlett és igényes vagy, és én szeretem azt, amikor olyan hallgatóink vannak, akikre azt mondhatom, hogy vájt fölüljek. Aztán már Mazsi is itt van velünk, Mazsi is azt írja, hogy szép estét és jó adást kívánok neked, Zsolti. Hát Mazsi, köszönöm, hogy jöttél, és ugye te is csatlakoztál ide a Super DJ Rádióhoz. Hát nagyon jó szórakozást és kikapcsolódást kívánok neked. Aztán Bianca is velünk tart, és Biancát is üdvözlöm, és azt mondom Biancának, hogy most már mindig hallgassa a Super DJ Rádiót, mert nálunk a legeslegjobb zenék szólnak. Hát szép estét neked, Bianca. Nos, gyerekek, egy nagyszerű zenét én majdnem, hogy elbeszéltem, de ezt a zenét én visszarakom az elejére, és meg fogjuk hallgatni.

És a gyerekek közben tudjátok, hogy nálam mindig van egy olyan, hogy fél óra tiszta zene. Én azt a fél órát szeretem a legjobban az egész műsorban. Hát ma is lesz ilyen, hogy fél óra tiszta zene, semmi beszéd, semmi reklám. Viszont a következőkben egy hatalmas együttes, ez pedig a Black Box és a Ride on Time című dal.

Na hát gyerekek, figyeljetek, hogy Kollár Gábor mit ír nekem, azt írja, hogy szia Kukori bácsi, szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen, szabadszállásról jelentkezem hozzád. Hát Gabi, elmondom neked, hogy Kukori bácsi lehet, hogy már alszik vagy nézi a tévét, Zsolti van adásban. De hát köszi szépen, aztán a Fater érdeklődik, hogy mikor lesz az a fél óra tiszta zene, hát az úgy lesz Fater, ahogy mondod, random, majd ahogy sikerül, tehát nem tervezem azt, hogy most azonnal, vagy később, vagy akár mikor is, na de a Ladás Szabi azt mondja nekem, hogy ha lehetne, Road együttestől a Benzin legyen című dalt játszom le, de egyébként bármit szívesen hallgat tőlük. Hát, Ladás Szabi, figyelj, már is indítom neked a muzsikát.

Hát gyerekek, rock zene, ugye belefér simán mindenféle zenei műfaj az összeállításban. Na de amit én mutatok nektek, ez egy válasz lesz egyébként a következő számom erre a rock zenére, már csak azért is, hogy a 90-es évekből valami meglepi zenét is hozzak nektek. Egy magyar együttes, akiket nagyon szeretünk annak idején, és majd ugye nem magyarul fognak írni, bocsánat, énekelni, tehát nem magyarul énekelnek, de tutira biztos vagyok benne, hogy ismerni fogjátok az együttest.

Gyerekek, közben Fater azt írja nekem, hogy ő nem akarja elvinni a zenét, de hogyha már rock zene, ugye, akkor nem lehetne, vagy mi lenne, ugye, hogyha pokolgép lenne. Fater, kipróbáljuk, hogy mi lenne, hogyha pokolgép szólna.

nagyon sok embernek tetszik a rockzene, nekem is egyébként elmondom nektek, de viszont nekem tetszik Capellától is ez a zene, de nem csak ez, hanem Capella szinte minden egyes száma, és utána Real McCoy fog nekünk zenélni.

stop, stop, reach terminology. You

És hát közben Encsike is megérkezett hozzánk, aki azt írja: szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, itt vagyok ám, nyugi, csak most jöttem a futópadról, és nem tudtam érni. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak, Puszsika, Encsike, kellemes zenehallgatást. Hát Encsike, köszönjük szépen, és ugyanezeket a jókat kívánom én is neked.

Gyerekek, mondom nektek, hogy hamarosan indítom a fél óra tiszta zenét, na de még előtte zenéjön nekünk Bellini, és lesz még egy olyan is, hogy Baszkunk Persz, mind a kettő zene, ugye nagyon nagy sláger volt valamikor, és hát utána a fél órában igazán bulizós zenék jönnek.

gyerekek, a következő fél órában brutális muzsikák jönnek, mert hát stílust fogok váltani. A Dream Dance fogja kapni majd a főszerepet, és utána, úgy az a fél óra eltelik, hát visszajövök ide a Eurodiscohoz. Nem lesz gyenge a zenei hozata, jó szórakozást mindenkinek!

Gyerekek, ennyi volt az őrületes zene összeállítása, na, de visszatérünk a Eurodiscohoz, és hát egy olyan zenét fogok nektek játszani, amit biztos, hogy ismertek és szeretek, Gangster Paradise, és a

Gyerekek, nagyon gyorsan megy az idő, ahogy István barátom is írta, csak az a baj ugye, hogy nagyon gyorsan megy az idő, na de ugye a zene még ilyen nagyon-nagyon sok is, hát ugye, ha minden igaz, akkor ugye még én sokszor fogok jönni hozzátok. A következőkben egy olyan slágert fogok játszani, amire azt mondom, hogy világsláger. Az előadó DJ Bobo és a Somebody Dance Right Me című dalt fogom játszani. Szerintem DJ Bobónak ez volt a legeslegnagyobb sláger zenéje. És hát fogok még egy ilyet játszani, a Sing Hallelujah című dalt, amit pedig Dr. Albánnak lehet köszönni.

gyerekek, most mondok nektek olyan nevet, ami mondjuk nem annyira ismert, mint Dr. Albán neve, vagy pedig DJ Bobo neve, olyan nevet mondok, figyeljetek, Peter Schilling, hogy kinek ismerős, kinek nem, ugye én ezt nem tudom, de nekem nagyon ismerős, és hát figyeljetek, hogy milyen zenét hozott

Hát hölgyeim és uraim, el kell, hogy köszönjek tőletek. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és meghallgattátok a zenei összeállítást a 90-es évekből hoztam. Nos, még egy elköszönő zenémmel lesz, ő pedig a Moby-tól fog szólni, és a zene címe Rhinon, ami egy Angel Mixben lesz hallható, az egyetlen egy olyan zene, ami feldolgozás egyébként, az összes többi zene az mind nagyon-nagyon eredeti verzióba szólt. Hát gyerekek, további jókat mindenkinek, mindenki ugye, aki írt nekem például Viberen, köszönöm szépen, és ne feledjétek, hogy vasárnap megint itt vagyok veletek, és nincs kizárva az sem, hogy akár menet közben, hogyha lesz esténként szabad időpont, akkor nincs kizárva, hogy én jövök, mint beugrós. Sziasztok, jó ét nektek!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Csak neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

Super DJ Radio. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

hetedik közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Ott

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.